kadim taka tadik kadim taka jom tarika taka jom tajom tarum kadim taka tadik kadim taka jom tarika taka jom tajom tarum kadim taka tadik kadim taka jom taka tadik kadim taka jom